Melyik sportkabátomba feszülök? S az utcán zúzok? Vagy egy kirakathoz húzok? S fölmérem, hogy miben szabad bíznom? Sok női szempár smirglizi az izmom.